utolsó vasárnap, kedvesem gyere! Hap is lesz koporsó, ravatol!